0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: tengerlelket és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Your body possessed by a track back.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: You know I'm just gonna hurt you.
10: You know I'm only gonna break your heart, right?
9: You wanna bet?
10: Bring it on.
11: Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Bitalio Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Bennem talk, amíg akár

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: hallgatni. Még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, XIL, XIL,

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. X-I-L.
1: X-I-L.
0: Vagyis Xil. Xil. Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xil. Xil.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Hey-ho, hali-ho, Billy Eilish-es szép délutánt kívánok mindenkinek. Lucifer in Love 2026, ez szólt. Üdvözlök mindenkit, szóljatok a maminak, a papinak, ugye? A gyerkőcöknek, és aki szereti a retro zenét, az feltétlenül jöjjön. Várok mindenkit sok szeretettel a Bitang Jó Rádió chat falára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjön jó, kötőjön radio.com.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez itt velem a retroadás. Kérem szépen, Majka és Curtis és Nika. Szavak nélkül ezzel kezdtem. Bizony-bizony, valamikor szó nélkül is kell hagyni. Sok mindent, ugye? Hát üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. A külső hallgatóknak egy nagy puszi, a kollégáknak is egy nagy-nagy puszi, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. 2026. szeptember 2-a van, ugye elkezdődött a suli, a meló, főleg aki nyaralt, annak milyen rossz lehet most, ugye? Dorina és Rebeka névnapja van. Minden Dorinának és Rebekának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Magyarul boldog születésnapot kívánok bizony. Füle érjen bokáig. Hát kérem szépen, nagyon vártam ezt a mai délutánt, remélem ti is, mivel hogy magyar és külföldi régi zenéket hoztam, mertem hozni, és remélem majd mindenki jól fogja magát érezni. Üdvözöl a kedves Hava Bubu 81 a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Aztán hát remélem még jönnek a többiek is, ugye ők a bányába dolgoznak, vagy éppen bevásárolnak hazafele. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, itt van kedves Baborka, Bo, Iron, Ella, nagy puszi, Little Evil Devil, Red Jokes, Szila, Vadrózsa, aktív csaj, aki nagyon aktív, Ashley, Dorina, és kedves Ford, aztán itt van Menta, Margitka, úgyhogy hát kellemes retro hallgatást kívánok mindannyiótoknak, és a Facebook lakókat is üdvözlöm, meg aki nem jött fel a csetünkre, de várom őket. Hát akkor induljon a buli, Kopikon, Tabula, aztán Asaere, ugye? Egy ketchup song, egy ketchup nóta, méghozzá trance stílusban itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej!
2: Réges-régen tanították nekem ezt a sztorit, s egyre inkább úgy fest, valami sosem változik. Hölgyeim!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, hát kérem szépen, van, aki a mai napon egész nap csak ki van égve, ugye? Van, aki egész nap csak huncutkodik, aztán van, aki alszik, ugye? Hát jó reggelt, kedves Csámpás Rozi, nagy puszi neked. Üdvözöllek a Bitangyó Rádió chatfalán és a Heaven Face-en is, ugye? Lebuktál, anyukám. És hát kérem szépen, nagyon szép időnk van, ma is 27 fok van jelenleg. Hát képzeljétek el, hogy ugye, bonyolult lány, hát na, nem csak a lányok bonyolultak, hanem a fiúk is, én azt gondolom. De ha rosszul gondolom, akkor tévedtem. Hát ki tudja, ugye, vannak jobb napjaink, vannak rosszabb napjaink, de az hold the hair, hogy 18 óráig vagyok veletek, és 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban. Ami a zenéket illeti, érkezik DJ Bobo, Keep on Dancing, 12-es Fashion Mix, mely annyi féle módon elnevezik ezeket, hogy valami csodálatos, ugye? Aztán érkezik Demir Rózsi, Hogyan tudnék élni nélküled, mert hogy a mai napon külföldi és magyar zenéket válogattam nektek össze, remélem nem bánjátok.

0: Amour qui fait la vie possible.
1: Hát gyerekek, én már bulizok a Szódziher. Remélem, ti is jól érzitek magatokat.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangyó Rádió.

Képzeljétek el, hogy kedves Csámpás Rozi túrógombócot csinált, és csak most mondja nekem. Hát ha előbb megtudom tőle ezt, akkor neki is állok zenélni, egyből ott teremnék nála, és meghamiznám az összes gombockát, nyam-nyam-nyam. Hát kedves Csámpás Rozi, hát kedves egészségedre, férjen beléd jó sok túrógombi. Rég elfelejtett énekesnőt hozok nektek. Shared Belief Rudy bootlegjét 2022-ből. Aztán érkezik Magic Effort is. Word of Freedom-mal. Figyelj, fülej!

Remélem, a mai napon mindenki lerakta a lantot, és kellemesen pihenget, vagy pihengetni fog, ugye? Hát nehéz újra kezdeni a hetet, pláne a sulisoknak. Bizony-bizony, hát kitartást nektek, sulisok. És hát a szüleiknek is nagy kalappal.

Hatalmas puszi, Little Lion, leraktad a lantot? Jól van, jó pihit! Ja, hogy te még nem tetted le a lantot, hát akkor kitartás neked, csaje!

Omega életfogytig rock and roll. Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a retro műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, hát képzeljétek el, hogy hát nekem van egy olyan csacsim, amit meg lehet fejni. Sok erőt kívánok hozzá, bizony, de ahogy látom, vannak vállalkozó kedvű emberkék itt a cseten is, akik szeretik a tehenet is, ugye? Hát miből van a tej? Tehéntejből. Ugye? Na de, egy kis magyar zene, Hungária, Ciao Marina, aztán Sound Lovers is érkezik, Abracadabra!

0: story continues. Once upon a time,
1: there's a wonder girl. Nagyon jók azok a málna keverők, kérem szépen. Főleg a narancssárga, ugye egy kis jeans. Na gyerünk, akkor rázd meg! Érkezik a Real to Real!
0: Abracadabra.

Hát kérem szépen, buli van, apraja falván. Abracadabra. Abracadabra. Csiribú, csiribá. A következő zenét nagyon sokan szeretni fogjátok. Merem remélni.

18-tól 20 óráig Pinocchio, Maxi Sensation, 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk! Elkezdik Jucus és a Szatmári, 100 évet várnék.

csinálok egy kis vihart nektek, mit szóltok hozzá, épp itt az ideje, hogy egy kicsit felkavarjam az állóvizet, érkezik a Rico és Miss Mode, vihar.

Hamarosan érkezik egy 2013-as felvétel. Az előadó Zoltán Erika, és a dal címe Szerelemre születtem.

0: Bizony mindenki szerelemre született, én azt gondolom. Érkezik Bonnie M, Bahama Mama, egy kis Heidemann és DJ Amour remixben itt a Bitangyó Rádióban.
1: Ez a Bitangyó Rádió.

Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódtak bele a műsorba. Ez itt a retroadás még velem Szillel, még röpke fél órán keresztül. Érkezik halott pénz. Szétszeretlek.

Ne feledjétek, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig Pete Eurodance Mania című műsora. Tartsatok a fiúkkal majd én utánam, ha van kedvetek és időtök, érkezik Dark Bill Gyula, Rossz Vér.

A mai délutánra is gondoltam nektek egy kis erotikát. Mit szóltok hozzá? Jön, érkezik Erotik egyik feldolgozott zenéje 2022-ből. Max, don't have sex, your ex. Figyelj, fülej, lesz sex.

kérem szépen, megvolt ugye az erotika, nem is hiányozhatna, ugye? Aztán kérem szépen, érkezik a katonaság, ugye? Exotik érkezik, néz rám, tizedes.

Ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával egészen 20 óráig. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Legközelebb pénteken találkozhatok a hangommal, 16 órától lazulunk, és várok mindenkit sok szeretettel. Én Szil voltam, hello, bello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Satisfy My Desire. Red for Love, Red for Love, Red for Love. Hello, hello, hogy akarok, ez itt a Bütangyöredő, benne már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 20 óra, hogy ez itt a Maxi Sensation, úgyhogy kérem szépen. De mielőtt belekezdenénk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévalagatását, kérem szépen Szili kolléganőnek. Hát kedves Szili, köszi a fantasztikus muzsikákat, jó pihenést nektek, találkozunk pénteken. Szóval kezdjük a műsor, amelytől bizony nem sárgul a fűsor, max a fogsor. No, Bütangyöredő, rádió.

Ugye ez már a műsor nyitó muzsikája, kérem szépen 85-ből Grant Miller slágere és a Red for Love. Egy rádió határok nélkül, ez a Bitangyó Rádió, egy megújult weboldal. De persze rajta megadjuk a szokásos jó dolgokat, mint például a podcast menüpontot. Ahol bizony-bizony unalmas téli estéken vissza lehet hallgatni régebbi adásokat. Bitangyórádió.com.

Elindult a műsor, kérem szépen, nézzünk körül műsor a chatfalon. Ahol bizony, hogy velünk van, kiváló kollégám Roni, aki bizony, hogy tegnap 16 órától volt, hogy a hallható a Bitangy Rádióban. Nem 16, 18 órától, ja. Őt követi szorosan a nyomában a két robotunk, Bobby és R2D2. Itt van, hogy a szép erdélyből Bubu barátom, és persze a háttérben, hogy kedvese alias Kalamboni, vagyis Bubuni, vagyis kedves Melinda. Itt van a csámpáshoz, itt van persze a bolondok között, és a legbolondabb, kérem szépen a Dutyi Dili. Mert itt kérem szépen bizony-bizony mindenki hülye, mert ez a Bitangyó Rádió. Őt követik, kérem szépen, Kata a sorban. Majd pedig, kérem szépen, az ápoló, aki nem más, mint Maskura. A háttérben az ápoltal, a Joe-papával. Itt van a Pista 67. És persze a sort ugye ezúttal Szürke Kisegér zárja. Hiszen a kedvesem a háttérben ejtőzik. Igaz, a Zorka?

egy nagy kedvencem, különösen szépen nagy a Bécsi város, a szülöttje Johann Hölzel, vagyis Falco. És a Vienna Calling a Bütangi Rádióban. Bitangyorádió.com, kérem szépen egy rádió határok nélkül benne a Fafejő Pinoké, és persze benne kérem szépen a Maxi Sensation. Ugye az élő kép már megy a Facebookon, illetve a Twitchen. És akkor irány a park. Nick Straker Band is a felvétel. Walk in the park. Séta a parkban.

0: közben a chat van és már feljött. A munkától megfáradt. Kedvesem Zorka. Hát igen, kedves Dutti, neked kezdtem, hogy írna a szövés, akkor csörömpják, hogy inkább zenék, még a te kettő közül. Tudok zenélni is, és persze tudok zajt is kelteni. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Ez örö, ez borotán, ez örötti borotán.

Ugye közben azért a háttérben itt van kérdezni valami farkasunk is egyébként. Ő az igazi, ugye, hát igazi, igazából ő az ilyen másolt italo diszkó fan, hiszen szerintem az elsődleges azért csak a Kézi barátom. Szóval kedves Ordas Farkas, egy kis italo, David Lime, a Bizony Rádióban.

Hát egy kis sikert, az igazat megvalva. Ilyenkor egy kicsit mindig irigyelek egyébként, hogy ilyen jól vagy, tart a sajttal. Neked ezt tudtuk mindig külön érlelni egyébként, hogy pápusztára szoktak hozni a sajtot. Neked előre érlelt jó kis pápusztai sajt, hogy az egészséggel. Hát most pedig jó, amikor a zene szorul be, és nem a fejed. I don't wanna lose you. David Lyme.

Mindenkinek összefoglalva, a 80-esek közepén így járunk, ugye ekkor ugyan állam már, hogy a tombolt az üdülőbár, pontosabban Pécs, szóval üdülőbár, videódiszkó, a Raus Karcsa barátommal ugye felváltva pénteken és szombaton. Így bizony a felvétel is bizony-bizony többször elhangzott. David Lime és a felvétel. I don't want to lose you.

Ugye emlegettem az előbb, hogy a Wolfi barátomat, és érkezik majd egyébként hozzátok majd a pénteken, 20 órától utánam. Addig én nem csinálom a csávót. Tudjátok, hogy invázió van a napjainkban. Csak ez a szúnyog invázió. Igaz, kedvesem? Szívom a véredet.

egyes saját dalos előadó, kérem szépen a Bitangyó Rádióban. Az úriember neve Patrick Cooley. Bizony, bizony. Egy sokat pörgetett felvétel. Megatron Man. Patrick Cooley. Hát, kedvesem, máskor szerintem erről az orkestrónak egyébként szerintem mesélni.

Na, megjött a csellengő Kata egyébként, hogy mondottam. Az ő titulusa, ugye ez már csak ez marad a Bitangyó Rádióban. A csellengő. Hát se kérdezze a dal. Ugye meg is keresem.

Ugye egy kézik szlogennel éljek, kérem szépen. Mit is hallgattuk, ugye annak, kérem szépen, a 80-as években? Hát ezt szerintem bizony hallgattuk és pörgettük, ugye, mint egy DJ kötelező. A zeneszám volt a 80-as években, kérem szépen, Patrick Cole és a Megatron Man. Igaz, Dutyi Dül, már aki ebben a korszakban élt és zenélt. Aztán persze volt a 90-es generáció, azt is megéltem. Azt mondja, van, bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejtheted, a sors ezer rejtelem, ahogy lesz, úgy lesz. Na, Bitangyó Rádió, benne Megatron Man!

Ugye jött a 90-es, ugye a CD-s korszak. Az ott a CD-s korszak. Ugye 81-ben kezdtem, hogy akkor én még kazettával, néha megspéke, vagy kislemezekkel, az jött a videódiszkó korszaka, azt megértem a 90-eseket, hogy akkor jöttek a CD-k, ugye maxi CD-ket használtam elsősorban. Könnyű volt a számokat megtalálni. Nagy meg kevés munkát kívánjál neki, sok munkát kívánjál neki. Hát kedves maskora, elmész, akkor mi lesz a kocsmával? Ahhoz, hogy a kocsmát ugye eltoljuk, ugye nekünk kell. Mindenki ereje. De az utóbbi az kedves maskora, hogy kapjon be, az először sorba kéne állnod, és hogy először sorszot kellene húznod. Csak hogy nem vegyem, hogy elsőbséget élvezel. Hát mire föl? Sorszámtépés, kivárni a sorodat, és utána lesz, ami lesz.

Ki mondta, hogy fenn van egész éjszaka, kedves a Kata? Aki fenn van egész éjszaka, az nem DJ, az álomkóros.

No, kedves Kata, kézed, megtaláltam a nótádat. Osszuk szét, na fasza. Szóval egy 80-as megasláger, kérem szépen Patrick Cooley tolmácsolásában, ő egyébként maga dal, a szerzője is, Megatron Man szólt a felvétel a Vitangi Rádióban. Ez itt a Maxi Sensation. Majd kicsiket rövidített verzióban, hiszen éppenséggel akadt egy kis dolgom, úgyhogy majd Pete korábban fog váltani engemet. Szóval kedves Pete rajongók, lehet érkezni kicsiket korábban. Szóval kedves Kata, érkezik akkor a nótád, mert ez a Vitangi Rádió.

Egy dal, mely szinte az egész ország ismer, kérem szépen, a Csellengők című műsorból. Hát kedves Csellengő Kata, ez a dal most neked szól. Soul Asylum és a Runaway Train egy koncertverzióban. Egy hétvégi szerzemény a lemezbőrzéről. Soul Asylum és a Runaway Train.

0: Halló, halló, ki nem bír kivel? Szóval kedves csellengő Kata, eme dal szól neked. A csellengőkből szöleszállam is a Runaway Train. Hello, kedves Moska, jó munkát neked! Ne vidd magaddal Joe papát!
1: Like a madman laughing at the rain.

come back, run away, Jane. Ú, mekkora muzsika, kérem szépen. Soul Asylum és a Runaway Train, a Mitangyú Rádióban.

Igen, egy tévéműsorra volt valóban, olyan emberekről szólt, akik úgy elcsellengtek, vagy éppen eltűntek, hát épp úgy, mint tekat általában. Jössz, aztán ugye eleltűneget mind a holtvény. Na, kérem szépen, bütangyaradio.com, benne tehát ugye a Fafiú Pinok, és persze benne egy hétvégi szerzemény, kérem szépen, Soul Asylum és a Runaway Train adott el egy koncertverzióban. Érkezzék, kérem szépen, egy Dieter Bohlen szerzemény. Az ében fekete szemekről. John Christian és a felvétel. Ebony Eyes. A dalszerző tehát nem más, mint maga Dieter Bohlen.

hátkatat mindenbe is, mint tudjuk. Na, köszönöm szépen, bütöngyarádió.com. Egy rádióhatárok nélkül. Benne nem szépen a Maxi Sensation minden szerdán 18 órát, hogy élőben. Ugye ma is fut, hogy élőben a kép, kérem szépen az én Facebookon, illetve a Twitchen. Éven fekete szemek, kérem szépen a Bütöngy Rádióban, Ebony Eyes in the Night. Na figyelj, édesem! Ki éhezve a szerelemre? Hungry for love. Bad Boys Blue. This is the Bütöngy Radio Station. Hungry for love.

Megédesem, alszol már. Azt mondták, azt kell mondani, hogy éppen a szívemen van. És a szívemen adja az a számon. Girl, I'm gonna break the rules. Bad Boys Blue. Sose mondta, hogy nem. Hungry for Love. Egy rövid tömörrő válasz. Nem. Emberek. Ószonok. Ószunk. Akkor miért kiabálnak? Megint így mesélte Hofi Géza. Ne tegyél meggondolatlan a lépést, szerintem. Az már a tied. És mint ugye tudjuk, a zene örök és elpusztíthatatlan. Mert a muzsikusnak, hogy a dalban a lelke, az egész világ szíved dobog benne. Ez a Bitangyó Rádió. Benne a Fafejő Fafejő Pinoki egészen 20 óráig. Benne ugye Bad Boys Blue és a Hungry for Love, vagyis kiéhezve a szerelemnek, kérem szépen. Most ideig érkezik egy fantasztikus Lennon McCartney szerzemény. Az eladó Fancy. All My Loving. Szóval egy Lennon McCartney szerzemény. És egy legendás Beatles dal. Fancy feldolgozásában.

Szóval köszönöm szépen, egy fantasztikus Lennon McCartney szerzemény, egy fantasztikus Beatles dal, egy lemezlévő oldalán, aki tomácsolta, nem volt más, mint a Fancy, és ez ott az All My Loving It, this is the Bitangio Radio Station. Maxi Sensation, minden szeren élőben, képpel és hanggal, a Facebookon, illetve a Twitchen. Egy nagy kedvencem, egy nagy sikercsapat, köszönöm szépen a 80-as évekből. Marianne Gold és csapata az Alphaville. 1986-ban járunk. Sensation. By Alphaville.

érdekes Alphaville dal egyébként. Senki ne lepődjön meg, igen, ez az Alphaville, ugye Marianne Gold-dal. Azt mondja, bizony 84-ben debütáltak ugye a Big in Japan című slágerükkel.

New Sensation. Ez a Bitongyó Rádió. Na, ugye Maxi Sensation egészen 20 óráig. Ő kicsit korábban lelépek máma. Papíron van róla.

És igen, bizony, még mindig egyébként egy készül, bár ugye lassan. Bár ugye azt tartják, hogy jó munkához idő kell, azt tartja a magyar mondás. Hát nem, hogy ezt nálam álltam, hogy ezt meg szokott kétszereződni. Jó munkához idő kell, nekem kétszer annyi. Ugye készül a már beharangozott rock videó diszkó műsorom. Várok hozzá zenéket, akinek van egyébként ötlete, és tud jó videóklippes rockmuzsikát, ami belefér egy rádió műsorba. Szívesen várom az ötleteket, kérem szépen.

Jaj, megjött keresztapám. Hello, Rózali! Azt mondja nekem, nem erik énekelni. Hát még az olyan ének hangom van nekem, te. Hát komolyan mondom, olyan ének hangom van. Mint falkonok legalább. Azok a legendás 80-as évekre, ez 1986, a Marion Gold és az Alphaville, és a New Sensation a Műtangi Rádióban. Már különösszépen tiszta ecstasy. Igaz, Totya? Totya mondta, lesz nagy balhé. Ehhez a bitangere, de most pedig érkezik három, igen, csak a szemreval hölgy, már a maga idejében legalábbis, hiszen érkezik, mondottam, három szemreval hölgy. Hiszen egy női trióról beszélünk, amelynek vezetőjének esetén nem volt más, mint Sandra. Aztán ugye mellette volt Mihaela és Jasmine. Vagyis ez az Arabesque trió. Arabesque és az Ecstasy.

egy 80-as sikercsapat, ugye 79-ben debütáltak a Hello Mr. Manka című slágerükkel. Ez az Arabesque női trió, benne ugye Sandra, Mihály és Jasmin. Kedves barátom, köszi, hogy itt voltál velem, és megtiszteltél. További szép estét, jó pihenést! Búcsúzunk Szürke Kisegértől. A sajtot vidd magaddal. Neked hoztuk. Neked erjesztettük.

Így bizony fogad megjönni később időszakban. Amikor az ember megjegyzik éjszak, nem kell menni a konyhába, csak elővesz a zsebéből. Ecstasy, kérem szépen, tehát ez az Arbex női trió felvétele. Most pedig lépünk egy nagyot, amilyen Pinocchio mértékkel. Belépünk 95-be. Szintén egy kedvenc formációm, mert fantasztikus korszakból. A csapat neve Fan Factory és a felvétel I Wanna Be With You. Fan Factory 95.

Live on a BBQ. Fan Factory 95, a Bitang Rádióban, benne ugye Maxi Sensation egészen, majdnem 20 óráig. Ugye azt rendelkezik majd Pete és a Eurodance Mania,

Nagyon szép, hogy megjött a váltás. Kisegérre ment, Tika érkezett. Hát hello, Csáje! Maskut elküldtük már ugye közben dolgozni. Ő ugye már kiérdemelte a munka hőse érdemrendet. De ugye mielőtt ellement dolgozni, hozott egy sorszámot rajta a kabbeszöveggel.

1995-ben járunk, ugye Fan Factory és egy igazi mókagyáros csapat. I Wanna Be With You szólt a felvétel. Itt a Műtöngő Rádióban. I Wanna Be With You. Aha. Hát kedves Wolfi barátom! Egyhamisítatlan angol formáció. Egy fantasztikus duó. Mind a ketten fantasztikus dalszerzők és zenészek.

ez a Pet Shop Boys, Neil Francis Tarrant és Chris Love kettőse, és a So Hard. 1990-ben járunk. Ez hát a Pet Shop Boys.

Jaj! A kis ünyög az a háttérben a Wolfi. Szerintem fél katától. Tell me why.

0: Tell me why, vagyis mondd miért. Hát kérdés, hogy te miért kapkodsz? Keep calm, légy nyugodt. Egy ekta angol formáció, kérem szépen, Neil Francis, Tennant és Chris Love kettőse. 1990-es daluk, amely játszó korongján, ugye ez a Pet Shop Boys és a So Hard. Tudjatok, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Hiszen Matisz bácsi megmondta. Már kérem szépen, akkor megmondtam a Tisz bácsi.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Ő már akkor tudta, kérem szépen, mikor még senki nem tudta, ő már akkor tudta, hogy ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Egy igazi, kérem szépen, jövőben látó ember, ő pedig nem más, mint Matisz nagypapa.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.

érkeznék egy dal 93-ból, amelyet bizony-bizony kérem szépen én el is sűrűn pörgettem. Annak lenne egyébként, hogy a dal arról szól, hogy én nem szeretem a reggét, persze ez nem igaz, hiszen a reggé egy igazán kellemes zenei műfaj. Érkezik tehát 93-ból a French Connection, és a felvétel így hangzik, hogy I don't like a reggae, vagyis nem szeretem a reggét. French Connection.

Hát igen, kérdez, én is sokat pörögtem a felvételt, ugye French Connection 93 és az I Don't Like a Reggae. És én bizony nem szeretem a reggét, persze ez hazugság lenne, ezt állítanám. Hiszen voltak a reggének fantasztikus előadói, mint például Bob Merlin, The Wailers, egyébként Eddie Grant, hatalmas nevek.

I don't like a reggae, kérem szépen, French Connection a Bitangyó Rádióban. Na, kérem szépen, ő volt tehát ugye French Connection és az I don't like reggae 93-ból.

Hello, kedves Bíborka, szép estét neked is, üdv a fedélzeten! Egy fantasztikus duó ismételten a remezjátszó korongján. Charlie Love Noise és a Mental Teo kettőse, és egy dal a mosolyodról, Your Smile. Charlie Love Noise és Mental Teo.

A te mosolyod, kérem szépen! Ha látom a mosolyodon, megváltam a világot. Your smile! Shadow of Noise és Mental Teo! Ébresztő Magyarország!

Pitangyó Rádió. Charlie Noise és Mental Theo. Your Smile. Gondolkodtad, hogy most kezdtél, vagy most jöttél, mi? Most jössz, vagy bízkedes bíborka?

Hát kedves Kata Wolf itt fél tőled szerintem. Itt csúnyog a háttérben. Szerintem lassan lóbálni is fog majd. No, kérem szépen, bitangyoradio.com, ugye szintén egy hétvégi szerzemény, kérem szépen, Charlie Love Noise és a Mental Teo kettőse, és a Your Smile, this is the Bitangyo Radio Station. 1992, kérem szépen, és Svédország, egy hölgy, aki igazából először talán Dr. Albán oldalán tűnt fel a Hello Africa című felvételben. Igaz, babám, kicsi a bors, de erős tartja a mondása. A hölgy kb. 1,50 magas egyébként. Leila Kay. Open Sesame, vagyis Szezám tárulj. Leila Kay. De Kata, féltőled, rettek tőled.

Igen, Kata dolga van, neki távol tartja magát tőled. Ugye 92-ben járunk a svéd hölgy Leila K. És egy bizony-bizony doktorában, hogy Hello Africa című felvételén debütált. Aztán persze jött a szóló karrier. Leila K. Open Sesame. 92. Sesame tárulja.

Hát hello Rafi, de rég láttalak. Hiányzol a csapatból, kedves barátom.

Leila, kékenő szépen, és az Open Sesame Habitang Rádióban 1992-ben, kicsit visszalépünk 87-be, hiszen figyelj, kedves Ducsidő barátom, találtam egy lemezt. Szerintem te is forgattad sokat a felvételt.

Hát kedvesek, Kata, ő Katona Rafael éppen a Facebookon írt szerintem nekem az adás alá. Te is láthatod. Szóval kérem szépen, egy igazi latin szerető Bütöngő Rádióban, de műsor vége felé szerintedik majd Pete barátom, kollégám, és érkezik a Eurodance Mania Bütöngő Rádió műsorában Latin Lover és a Dr. Love.

Nem, minket egy kötő, egy hallgató volt. Szintén egy maskora korszakban, egyébként még a Bitang jó torrent oldalon. Girl, let's call me Dr. Love. Latin Lover.

Kedves öreim, köszönöm szépen, mindenki megtisztelő, és egyben kinyitott a figyelmét eme. Majd egész kettőrben is érkezik, majd hamarosan Pete és a Eurodance Mania a Bütangi Rádió műsorában. Nekem most sajnos mennem kell. Dr. Love, Latin Lover, 1987. Igaz, jó zene volt, kedves Dutyi Dili? You really got a lot, the temperature's rising high. Hello, kedves János! Szép estét neked is!

0: véget ért ma este.
1: Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és kitüntető figyelmét. Ez volt már a Maxi Sensation. Érkezik Pete és a Eurodance Mania. Sziasztok!

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance.

Nos, hát hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek! Egy icike picikét előbb kezdtem a mókát, hiszen Pinocchio barátunknak dolga akart. Tehát ismételten elérkeztünk egy szerdához, vegye kezdetét a mai Eurodance Mania, melyhez minden kedves hallgatónak jó szórakozást kívánok! Tartsatok velünk továbbra is a mikrofonnál, Pétert halljátok, és a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételeit. Egészen este 10-ig itt a Vitangio Rádióban. 10 pont felvételével kívánunk Pinocchio-nak jó pihenést és intézkedést. Ezt követően érkezik majd Korona és az Don't Wanna Be A Star című felvétele, aztán jön majd SMC, itt lesz velünk még többek között a mi ügyeletes fogorvosunk, és még sokan mások, tartotok velünk.

Nos, hát hölgyek, urak, a műgyeletes fogorvosunk után pedig a hölgyeké lesz a következő etapban a főszerep. Jön Gina G slágere, majd hamarosan itt lesz velünk Snap, és a Rhythm is the Dancer, aztán jön W és a Part-Time Lover. És itt lesz még velünk többek között Activate, és az I Say Want című felvétele. Aztán jön még Abrakadabra, méghozzá Sandlover előadásában. Tehát a továbbiakban is rengeteg jó sláger vár rátok, tartsatok velünk továbbra is a mikrofonnál, Pétert halljátok egészen este 10-ig itt a Vitangio Rádió digitális étterében. A legjobb Eurodance felvételek társaságában. Úgyhogy megéri minket hallgatni. Tegyétek hát ezt!

0: Hát hölgyek, urak, a folytatásban érkeznek az én kedvenceim. Most egy picit önző leszek, hiszen érkezik Algen C és a Wish You Were Here, aztán jön Gina G és az I Belong To You, aztán jön Donna és az Everybody című felvétele, itt lesz még velünk többek között a Venga Boys és Soap és a Romeo és Julia, aztán jön Eurotic és a Face című muzsikája is. Azért mondtam ilyen gyorsan, mert mindjárt jön a mi rövid spotunk, amelyet nagyon-nagyon szépen köszönünk, és minél többet használunk. Eurodance Mania itt a Vitangio Rádióban. Minden szerdán velem. Nos, hát akkor fülej tovább!
1: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

Nos, hát hölgyek, urak, kedves hallgatók, elérkeztünk a műsor második órájához, hiszen 21:00 van. A folytatásban is remekebbnél remekebb slágerek várnak rátok. Mi sem bizonyítja ezt, hiszen a következőkben többek között Max Million és a Fat Boy, azt a Master Boy és a Generation of Love című felvétele. De többek között itt lesz velünk Capella és a Move On Baby. Itt lesz velünk 666. És végül, de nem utolsó sorban, Real Mecca és a Love and Emotion. Ezekkel a felvételekkel folytatjuk, no meg persze a szokásos kis intronkkal, természetesen a mikrofonnál szerint személyen Pete, egészen pontosan, még közel egy órán keresztül, itt a Vitangio Rádióban.

0: Nos hát, hölgyek, urak, kedves hallgatók, lassan a végéhez közeledik a mai műsorunk, hiszen lassan, de biztosan belelépünk a mai műsor utolsó fél órájába. A következő összeállítás előadói többek között jön Mr. President és a Coco Jumbo, aztán itt lesz Fraser, aki édes csokokat küld nekünk, aztán jön Bellini, aki elkalauzol bennünket méghozzá Rio de Janeiro-ba, aztán ezt követően meg is kérdezi tőlünk a No Mercy, hogy hello, hogy is vagyunk. Jön majd No Mercy és a Hello, how are you? Vagy ahogy a magyarok mondanák, hello, how are you? Nos hát, eme összeállítás következik most itt a Vitangio Rádióban, ez még mindig a Eurodance Mania, a mikrofonnál egészen este 10-ig Pitet halljátok. Köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmet, hogy még mindig ilyen sokan vagyunk. Tartsatok velünk továbbra is!
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este

Nos, hát hogy akkor én a következő felvétellel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét az elmúlt több mint két órában. Pétert hallottátok, és ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban. Az elmúlt percekben ő volt a Numbers és a Hello, How Are You, aztán a folytatásban jön majd Sash és a Show Me The Right Way című felvétele, kivételesen egy album verzióban. Én ezzel a felvétellel meg szeretném köszönni a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban. Addig is kívánok mindenkinek további kellemes hetet, és természetesen hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót. Sziasztok!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.